0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink! A nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 30-a vasárnap van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Eugene Hütz, a New York-i Gogol bordelló énekese és alapítója, aki a kelet-európai és cigányzenei hatásokat a punk, a rock és a világzene lendületével kapcsolta össze. Eugene Hütz 1972-ben született Kijev közelében, és már gyermekkorában többféle zenei hatás vette körül. Édesapja rockzenész volt, a család másik ágán pedig cigány felmenőkkel rendelkezett. A zene mellett a vándorlás és az idegen környezet megtapasztalása is korán az életének a részévé vált. A csernobili katasztrófa után családjával elhagyták Ukrajnát, majd Lengyelországon, Magyarországon, Ausztrián és Olaszországon keresztül jutottak el az Egyesült Államokba. Ez az út kulturális értelemben is fontos volt számára. A kelet-európai országokban töltött évek alatt egyre közelebb került a cigány és más helyi népzenei hagyományokhoz. Saját elmondása szerint ekkor kezdett igazán kapcsolatot találni a családja cigány gyökereihez is. A későbbi zenéiben ezek az élmények találkoztak azzal a rock és punk zenével, amelyet már fiatal korában is hallgatott. Amikor New Yorkba került, az East Village pezsgő zenei közegében találta meg azt a környezetet, ahol ezeket a különböző hatásokat szabadon ötvözhette. 1999-ben megalapította a Gogol bordellót, amelynek zenéjében a cigány és kelet-európai dallamvilág, a punk energiája, a ska, a rock és a színházi előadásmód különleges elegyet alkotott. A zenekar rövid idő alatt az underground szintér egyik legismertebb formációjává vált. A Gogol bordelló zenéjének egyik legfontosabb sajátossága éppen az, hogy nem választja külön a hagyományt és a modernitást. Hütz számára a cigányzene nem valamiféle múzeumi emlék, hanem olyan élő kulturális forrás, amelyből új zenei formák születhetnek. A gyors tempó, a hegedű, a harmonika, az akusztikus hangszerek és a punkos megszólalás együtt egy egészen sajátos, szinte állandó mozgásban lévő zenei világot hoztak létre. Hütz nem csak zenészként vált ismerté, színészként is feltűnt, többek között a Minden világgal világos című filmben, később pedig Madonna Fears and Wisdom című alkotásában is szerepet kapott. Emellett DJ-ként is dolgozott New Yorkban, így pályája a zene több különböző területét is érinti. Különösen érdekes Hütz kapcsolata a balkáni zenével. Goran Bregovic-sal is dolgozott együtt, közös felvételük a Be That Man Bregovic Champagne for Gypsies című albumához kapcsolódik. Hütz ezen kívül a Quantum Utopia című számban is közreműködött, amelyben nem csak énekesként, hanem szövegíróként is szerepel. Hütz számára a határok közötti átjárás mindig is természetes volt, és ezt a gondolkodást a Gogol bordelló zenéje is erőteljesen képviseli. Eugene Hütz munkásságának egyik legérdekesebb vonása, hogy egy személyben kapcsol össze több kulturális világot. Ukrajnából indult, megjárta Kelet- és Közép-Európát, majd New Yorkban alakította ki saját zenei nyelvét. A cigányzenei hagyományból, a punk szabadságából és a kelet-európai kulturális örökségből olyan hangzást formált, amely a világ számos pontján megtalálta a közönségét.

kedves hallgatóink! Mai adásunkban Eugene Hütz felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is! Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercia apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarcolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországban menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A második világháború után a falu belekerült a határsába. A módosabb parasztgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat. Közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Kis Mónika. Augusztus 30-án, amikor a rózsák, Félixek, Letíciák ünnepelnek, ebben a hónapban már 5. alkalommal jelentkezünk. Őseink az augusztust aranyasszony vagy bőség havának is nevezték. Ajánlom is műsorunk gazdag tartalmát egy-egy mondatban. Új vezetője van a most induló tanévtől a pécsi Miroslav Kreža horvát iskola központnak. Ronta Róbert szerint az iskola alap, amelyre építeni lehet. Szent Száváról adtak elő egy színdarabot a gyerekek. Ismét gazdag program várta a Murahalmi szerb hittantábor résztvevőit. Mindenki bemutathatta sütő-főző tudományát, szlovákok és magyarok együtt szervezték az almanapot Csaba Szabadiban. Finomságok készültek a kétegyházi Pogácsa Fesztiválon is, és zenés-táncos programok is szórakoztatták a vendégeket. Évente több mint 30 fellépésük van, bejárták az országot és Európa több pontján is népszerűsítették a sváb muzsikát, a soroksári férfi népdalkör tagjai. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk, de mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Bencsik János.
1: Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, még keréken a Román Ortodox Gyülekezet vezetőivel egyeztetett a folyamatban lévő fejlesztésekről. Az év elején elnyert 2 millió forint egyedi támogatásnak köszönhetően folytatódhatnak az Úr Serege Gyülekezet templomának tavaly megkezdett beruházásai. Tovább épül az új terasz, folytatódik az udvar rendezése és burkolása, emellett energiahatékonyságot elősegítő fejlesztéseket is terveznek.
0: Augusztus 20-a nemzeti ünnepünk alkalmából magas kitüntetésben részesült a Pomázi Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület. A Szent István búcsú keretében megrendezett városi ünnepségen Pomáz képviselőtestülete közművelődésért díjat adományozott az egyesületnek. A díjjal a város kulturális életének gazdagítását és a generációk közötti hídépítő munkát ismerték el. A díjátadón Krunicné Sósigy Anicát, az Opánke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnökét, Mándigy Predrá kollégánk szólaltatta meg.
2: Nekünk minden díj nagyon sokat számít. Az első díjunk az a Pomázért kitüntetés volt, és az is egy óriási eredménynek számított, mert az a 90-es évek elején kaptuk még, és megkaptam én is személy szerint, illetve megkapta külön még egy másik alkalommal az együttes is. Ezek elég magas rangú kitüntetések. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat dolgoztunk érte. Vittük Pomáz hírnevét szerte az országban és külföldön is, és gondolom, hogy főleg emiatt tartottak minket jogosultnak arra, hogy ezt elismerést megkapjuk.
0: A díjazottal készített hosszabb interjút egy későbbi műsorunkban hallhatják majd.
1: A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata pályázatot hirdetett a szervezet új hivatalos logójának elkészítésére. A nyertes pénzjutalmat kap. A műveket az atru@atruroman.hu címre várják holnap estig. A pályázat célja egy eredeti, reprezentatív és könnyen felismerhető logó megalkotása, amely kifejezi a magyarországi román közösség identitását, egységét, kulturális örökségét, hagyományait, és így a magyarországi románok szimbólumává válhat.
0: Szeptember 1-én megnyitja kapuit a szegedi szerb gimnázium, így a budapesti Nikola Tesla szerb gimnázium mellett immár Szegeden is járhatnak majd szerb középiskolába az érdeklődő diákok. Idén 52 gimnazista iratkozott be. Az új oktatási intézményben, melynek fenntartója a Szerb Országos Önkormányzat, 3 osztály kezdi meg a munkát. Az ünnepi tanévnyitó délután 4:30 kezdődik a Vörösmarty utca 7 szám alatt.
1: A Trencséni Iparművészeti Iskola tanulóinak kiállítását nyitják meg szeptember 3-án 18 órakor a Budapesti Szlovák Intézetben. Az Irány Trencsén című tárlat rajzokat, festészeti és grafikai alkotásokat, fotókat, térbeli látványterveket, animációkat és digitális alkalmazás koncepciókat mutat be. A Trencsén 2026 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében megvalósuló kiállítás szeptember 30-áig látható a Rákóczi út 15 szám alatt.
0: Szeptember 4-e és 6-a között ünneplik a Pilis-Szent Iváni tájház fennállásának 40. évfordulóját. A háromnapos program során nemzetiségi műsor, táncest, filmvetítés és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. A rendezvények helyszíne a Szabadság út 86 szám alatti tájház, a programok ingyenesek.
1: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szeptember 14-éig várja a német nemzetiségi duók, triók és kvartettek jelentkezését. A pályázathoz bemutatkozást, valamint hang- vagy videófelvételt kell benyújtani. A kiválasztott együttesek a 2027. január 24-én Pécset megrendezett országos gálán mutatkozhatnak be.
0: Meséld el a történeted mobiltelefonnal címmel pályázatot hirdetett a TV Kroatika és a Zuglói Horvát Nemzetiségi Önkormányzat. A felső tagozatos és középiskolás diákoknak legfeljebb egy perces videóban kell bemutatniuk, mit jelent számukra ma horvátnak lenni. A pályaműveket október 12-éig várják. A legjobb alkotások értékes díjakat nyernek, a győztes filmeket pedig novemberben az első mobilfilmes fesztiválon mutatják be.
1: A Horvátok Világszövetsége meghirdette a jelentkezést a külföldön működő horvát klapák, azaz a hagyományos kíséret nélküli vokális zenei együttesek negyedik találkozójára. Az eseményt szeptember 28-án rendezik meg a Spliti Horvát Nemzeti Színházban. A rendezvény művészeti vezetője Joško Čáleta népzenekutató lesz.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, szeptember 1-én hivatalosan is megkezdődik a 2026-27-es tanév. Nem lesz ez másként a pécsi Miroslav Krezsa horvát iskola központban sem, ahol új igazgató várja az intézménybe járó gyerekeket. Ronta Róbert eddig is igazgatóként tevékenykedett egy másik iskolában, viszont a mostani új poszt betöltését kihívásként éli meg. Többek között erről is beszélgetett vele Füri Tamás kollégánk.
1: Elkezdődött a munka, serénykednek már a kollégák, a pedagógusok, a folyosókon, láttam az új tankönyveket.
2: Igen, kénytelenek voltak elkezdeni dolgozni, hiszen lejárt a nyári szünet, úgyhogy hétfőtől kezdve dolgoznak a kedves kollégák, természetesen a vezetők, mi a nyáron is dolgoztunk. Én, mint új vezető, meg főként nagyon sok dolgot meg kellett ismernem és ismerkednem az itteni dolgokkal. Hétfő óta a kedves kollégák díszítik a tantermeiket, készítik elő, hogy a gyerekek, amikor érkeznek, megfelelő környezetbe jöjjenek. A tankönyvek időben megjöttek, a takarítás miatt a folyosóra tudtuk csak elhelyezni a könyveket, de az osztályfőnökök már szedik össze és viszik az osztályterembe, hogy a gyerekek majd szeptember 1-én megkaphassák.
1: Induljunk el az óvodától. Milyen változások várnak a mostani új óvodásokra?
2: Az óvodában sajnálatos módon nagyon kevés gyerekünk lett, sokkal kevesebben iratkoztak be, mint amennyien feljöttek az iskolába, illetve beiratkoztak az első osztályba. 71 gyerekünk van, és várhatóan információm szerint még 2 gyerek fog beiratkozni. A változás annyi, hogy ennyi gyereket 3 csoportba tudtunk elhelyezni, így 3 csoporttal fog menni az óvoda szeptembertől. Ennek pedagógus okai is voltak, így most minden csoportban lesz 2 óvópedagógus, egy dajka, és van egy noksos pedasszisztens segítségük is az óvodában, úgyhogy ezt az óvonénikkel, illetve a pedagógusokkal megbeszélve elfogadták, és így fog folyni a munka.
1: Az általános iskolában, illetve a gimnáziumban milyen változások lesznek szeptember 1-től?
2: Az általános iskolában egy magyar szakos tanárnőnk meghívást kapott, illetve ajánlatot kapott egy másik iskolában állást, ő azt sajnálatos módon elfogadta, így ő eltávozott tőlünk, az ő helyét betöltöttük egy fiatal magyar szakos tanárral, aki tavaly évben minősült. Volt problémánk az alsóban a tanítónéni számban, azt is sikerült betölteni, úgyhogy pedagógus szempontjából az általános iskola rendben van. A gimnáziumban pedig én úgy gondolom, hogy semmi problémánk nincsen. Nagyon örvendetes az, hogy 10 nulladikosunk van az idei évben, és 31 9-es tanulónk van a gimnáziumban. Ott eddig is óraadóként tudtuk ellátni a földrajzot horvát nyelven, ez maradt továbbra is, ugyanígy, illetve az idei évtől van egy kis változás, mégpedig adja az informatika tanárt is egy óraadóval látjuk el, mert mint információim vannak, bizonyos gyerekek szeretnének érettségizni informatikából, és nekünk nincs megfelelő szakos végzettségű emberünk ehhez, és úgy gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy gyerekek sikeres érettségit tegyenek informatikában.
1: Az elmúlt években, amikor ide látogattunk az intézménybe, mindig valamilyen programon vettünk részt, elég sok vendég látogatott el ide. Sikerült esetleg összeállítani a 26-27-es tanévre az éves programot?
2: Igen, pont tegnapi nap volt a széles körülvezetési ülésünk, megbeszélésünk, ahol sikerült a 26-27-es tanévre szóló programokat dátum szerint összerakni. Sajnálatos módon most ez sokkal kevesebb, mint volt tavaly. A vendégek úgy szintén elég sokan vannak, hiszen testvérkapcsolatunk elég sok van Horvátországban, ezeket továbbra is ápolni kell, és fogjuk is ápolni. A cserediák kapcsolatokat úgy szintén fogjuk tovább vinni, úgyhogy idei évben is lesz elég sok program, és elég sokszor lehet jönni. Az iskola évnyitója szeptember 1-én reggel 8 órakor lesz az iskola olájában.

A budai szerb egyházmegye szervezésében immár 34. alkalommal rendezték meg a szerb hittantábort. A hagyományos programnak idén is a Mórahalmi Kóló Szerb Kulturális Központ adott otthont, július 11-e és 18-a között. A tábor lakóit meglátogatta kollégánk Mándik Predrág is.

0: arra kérnélek benneteket, legyetek kedvesek bemutatkozni.
1: Engem Nagy Zorkának hívnak.
2: Engem Misics Lázárnak.
0: És részt vesztek a 34. hittantábor munkájában, amely hittantábor Szent Szávának, a Szerb Egyház megalapítójának van szentelve. Milyen az idei tábor?
1: Nagyon jó, rengeteg új gyerek jött, amiért boldogak vagyunk, hogy ők is ki tudják próbálni, és ők is izgatottan várták, hogy milyen foglalkozások lesznek. Ugye minden nap minden különböző dolgot csinálunk. Például vannak külön foglalkozások, amikor kreatív dolgokat készítünk Jászmina tanárnővel, vagy amikor énekelni tanulunk, néha pedig fürdeni is elmegyünk.
0: Részt vesztek a Szent Liturgián, imádkoztok, énekeltek, és még sorolhatnám.
2: Igen, mindegyik nap, mindegyik reggel után jövünk ide. Imádkozni kb. Egy órát. Szerintem nagyon jó, mert lehet, hogy valaki nem volt templom, és akkor megismerheti ezt is.
0: És időközben viszont egy színdarabot is tanultok, amely Szent Száváról szól.
1: Igen, én a tanárnőt játszom benne, és úgy gondolom, hogy ez az előadás nagyon jól bemutatja a gyerekeknek, akik például nem ismerik Szent Szávát, hogy milyen ember is volt ő valójában, és hogy miken ment keresztül. És bemutatja azt, hogy bármikor bárkinek rossz napja van, neki is volt ugyanígy, és próbáljunk felállni.
0: Neked jutott a megtisztelő feladat, megtisztelő szerep, hogy Szent Szávát személyesítsd meg. Mennyire könnyű eljátszani és bemutatni Szent Száva személyiségét?
2: Közepesen nehéz. Hát sok szöveg van, amit meg kell tanulnom, de valahogy biztosan fogom tanulni, és igen, jó.
0: Milyen légkör uralkodik itt a táborban? Amikor éppen nem vesztek részt a Szent Liturgián, vagy pedig különböző foglalkozásokon, akkor mit csináltok például a szabadidőben?
2: Beszélgetünk, játszunk, röplabdázunk, meccseket nézünk, és jó hangulat mindig.
0: Számodra miért érdekes, és miért jó ez a tábor?
1: Nekem azért jó, mert itt senki nincsen így hátrahagyva, mindenki együtt van, mindig együtt megyünk mindenhova, és együtt játszunk. Tehát nincs olyan, hogy például több csoport külön megy, hanem mindig együtt vagyunk, és a kicsiket is várjuk mindig.
0: És természetesen a hit van előtérben, számodra a hit, a Szent Szávai ortodox vallás mit jelent?
1: Igazából úgy, hogy így nőttem fel ortodoxként, úgy gondolom, hogy nem tudnék másban hinni, úgymond, mert ha már így megtanultam, akkor már nem szeretnék mást, és szeretek templomba járni, és szeretem azt, hogy minden ünnepnek van egy más fajtája, amit ugye megszoktunk, hogy ismerjük a magyar szokásokat, és akkor a szervnek van egy teljesen más formája, ami ugye érdekes.
2: Szerintem jó, hogy mi az ortodox vallásban vagyunk, nekem tetszik, vannak a szlávák is, és így jó, jó ortodoxnak lenni szerintem.

0: Krausné Vukajlovics Melinda, a 34. hittantábor kísérő tanára, aki szintén részt vesz a tábor munkájában.
1: Mindenki tudja, hogy a tananyagnak szerves része Szent Száva, nem csak szerb irodalom órán, népismereten, énekórán. Tehát minden gyereknek, aki a szerb iskolába jár, a bármelyikbe az országban, tehát rendelkezik legalább minimális tudással, mert az, aki tanít és benne van ebben a folyamatban, az tudja, hogy évről évre bővítjük ezt a tudást. Korosztályhoz mérten állítjuk össze az anyagot, és hát itt már vannak nyolcadikasaink, akiknek a tudása, hát nem mondhatnám, hogy teljes, de tökéletesebb, mint a kicsikét. Természetesen új ismereteket is kapnak a gyerekek. Egy más szemszögből megközelítve készül úgynevezett színdarab, ahol minden gyereknek szerepe van, korosztályhoz mérten, és hát a több éves tapasztalat alapján tudjuk, hogy ez mindig nagyon jól sikerül.

0: Természetesen a színdarab mellett azért van ikonfestés, van kvíz, és még sorolhatnám tovább.
1: A napi rendünk az a szokásos, ugye reggel kelés, utána liturgia. Itt vannak olyan gyerekek, akiknek ez még életének nem szerves része. Nem mindenki jött a szerb iskolából, viszont ők aktív tagjai az ottani egyházközségnek, és figyelemmel kísérik, részt vesznek benne, és igyekeznek maximálisan teljesíteni. Természetesen része a játék, a kézművesség a tábornak, mert a gyerek mégis gyerek, és hát őket nem lehet, meg nem is szabad, főleg nyári szünetben teljes terhelés alá tenni, és a játék, de közben van azért kézműveskedés, a témához kapcsolódó kreatív foglalkozásaink vannak, Szent Száva ikont készítünk, a Száva pecsétet, azért a szépírást, a kaligráfiát is bevisszük ebbe a történetbe, és hát mindig arra kell figyelnünk, hogy ez a 7-8 éves kortól a 14-5 éves korig minden gyermeknek az érdeklődését felkeltsük, és valami tudását bővítsük.
0: Dalibor Milenkovic Esperes, a Budai Szerb Egyházmegye hittantáborának igazgatója. Idén is szép számban jelentek meg a gyerekek a hittantáborban. Mennyire elégedett a munkájukkal, azzal a tevékenységgel, amelyet ők végeznek, hiszen idén Szent Szávának, a Szerb Ortodox Egyház megalapítójának szentelik ezt a tábort.
2: Bocsánat az én magyar nyelven, de megpróbálok valahogy mondani. Nagyon meg vagyok elégedve. Gyerekek nagyon pontos, nagyon szeretnek, hogy az a hittantábor tudnak részt venni. Nagyon fontos a Szent Liturgia, mindenki részt vett, és énekelnek, apostol olvasnak, mi a csak, hiszek egy Isten, lányok nem tudnak oltárba menni, csak a fiúk, de neki odaadunk minden, ami lehet olvasni, például mint apostol, kézi munka, ikonok, minden segítnek egymás, csináljunk valami jó dolog, ami tudnak vinni haza, és mutatnak a kollégák, az iskolabok, a gyerekek, az osztályi társak, meg bemutatnak mindenkinek, hogy itt a hittantábor nem csak jöttek sétálni, vagy hogy ne legyen otthon, valami tanulnak is.

0: Csaba Szabadiban idén is megrendezték az Almanapot, amely ezúttal augusztus 8-án várta a helyieket és az érdeklődőket kulturális műsorral, sportversennyel és gasztronómiai programokkal. Ez a nap azonban nem csupán az almáról, a termésről és az étel különlegességekről szól, hanem elsősorban a közösségről, a találkozásról és a közös élményekről. Ilyenkor családok, barátok és a környező települések lakói együtt töltik a napot, miközben a helyi hagyományokat is tovább örökítik. Csaba Szabadi 1993 óta önálló település, előtte Békés Csabához tartozott. A magyar mellett a szlovák kulturális örökség is fontos része a település identitásának. Az idei almanapra kolléganőnk Makai Ildikó is ellátogatott, és elsőként a helyi szlovák önkormányzat elnökét, Kesjár Mátyást kérte mikrofon elé.
1: Honnan érkeztek résztvevők és vendégek az idei almanapra?
2: Az idei almanapra Békéscsabáról, Mezőberényből, Nagybánhegyesről, Elekről, Medgyesegyházáról, Telegerendásról érkeztek, és Ragyistjéből, szlovákiai testvértelepülésünkről. A falu életében gyakorlatilag ez a legnagyobb rendezvény már évek óta. A települési önkormányzattal történő együttműködéseink alapján általában a szlovák önkormányzat, a szlovák egyesülettel közösen szervezzük a programokat. Ez az egyik legnagyobb rendezvényünk a településen.
1: Ilyenkor találkoznak a ragyistjai szlovákiai vendégekkel is, akikkel testvér települési kapcsolatot ápolnak. Mióta?
2: A testvér települési kapcsolatokat 1995 óta ápoljuk. Ez azt követően vált lehetővé, hogy Csaba Szabadi 1993-ban önálló településé vált, és akkor keresett egy együttműködő partnert szlovákiai részre. A 30 éves kapcsolat az két olyan 200-250-60 fős település között jött létre, tehát kifejezetten kis települések közötti együttműködésről van szó.
1: Milyen formában őrzik itt a szlovák hagyományokat?
2: Csabaszabadiban van egy szlovák egyesület, a Csabaszabadiért Egyesület. Igazából az ő feladatai közé tartozik ez, és nyilván van a szlovák önkormányzat, amelyiknek mindegyik tagja egyébként tagja a Csabaszabadiért Egyesületnek, és a két szervezet közösen vállalja fel a szlovák kultúra hagyománynak az ápolását, őrzését.
1: Ahol most vagyunk, éppen ez a szlovák ház?
2: Ez a szlovák ház udvara, ahol vagyunk. Ezt az épületet vagyonkezelésbe adta a szlovák önkormányzatnak a községi önkormányzat. A településen nincsen templom. Van egy harangláb, amit 1994-ben épített az akkori önkormányzat, és az istentiszteletek, a misék ebben az épületben kerülnek megtartásra. Ez lett berendezve, és 2006 óta tartanak itt az istentiszteletek. Ebben az évben két díjat adományozott a szlovák önkormányzat, az egyiket a volt aljegyzőnk Máténé Kismária kapta, ő nyugdíjba vonult, és ezzel is köszöntük meg azt a munkát, amit a szlovák önkormányzat érdekében tett, és segítette az ő munkáját. A másik díjat a ragyistjai település javaslatára fogjuk átadni október 3-án a szlovákiai ragyistja település rendezvényén a mikrorégiós fesztivál keretében.
1: Pepo Jánosné Nagybánhegyesről érkezett. Mi a feladata a mai napon?
3: Hát a háziak arra kértek fel bennünket, hogy a nagybánhegyesi lakodalmi birkakáposzta levest főzzük meg, úgyhogy már főfor, rotyog és hamarosan tudjuk tálalni.
1: Minden évben ellátogatnak az almanapra?
3: Nagyon szeretünk jönni az almanapra Csabaszabadiba. Ugye Nagybánhegyes is egy kis község, 1000 fős, Csabaszabadi még kisebb, és megéljük ezt a nagyon közvetlen, falusias, nagyon oldott, nagyon kedves légkört, ami itt van, és itt többekkel beszélgettünk már ma is, hogy itt valami kisugárzás van, mert nagyon szeretünk ide járni. Hozzuk a gyerekeket, jönnek a főzőasszonyok, nagyon élvezzük.
4: Aracki Mihályné, Ilona vagyok.
1: Telegerendásról érkeztek, igen, és egy tésztafélét, igen, készítenek.
4: Egy kell tésztaféle, hasonló, mint a palacsinta, sűrűbb a tésztája, annyival, hogy élesztő van benne.
1: Elárulhatjuk, hogy Tarkedlinek hívják, igen, ezt a finomságot.
4: Csefán, tulajdonképpen a szakácskönyvben úgy van, és zárójelbe, hogy Tarkedli.
1: Mivel fogyasztjuk a Tarkedlit?
4: Magába is lehet, én fahajas cukorral szeretem, van, aki kakaósan, lekvárosan.
1: Tóth Mihály Békéscsabáról, az almás süti verseny zsűriében is benne volt. Mit lehet tudni az eredményekről, melyik sütemény győzött az idén?
5: Hát nem volt könnyű eldönteni. Egyrészt almanaphoz akkor alma valamilyen tartozéka legyen, ez az elsődleges szempont, aztán a kinézet, és aztán az ízvilág. Így például a varázslatos almás muffin az első hely, a másik a pudingos almás, és a harmadik pedig a alma rózsák.
1: Miket készítenek önök az almából?
5: A süteménybe való reszelt almától kezdve a lekváron át sok mindent szoktunk csinálni. A sült alma kedvence a gyerekeknek is. Például óvodában a szlovák csoportok vannak, direkt csinálunk ilyen almanapot, hogy lássa, hogy milyen az

0: Idén már 18. alkalommal rendezték meg a kétegyházi Pogácsa Fesztivált augusztus közepén. A korábbi évekhez hasonlóan a fesztivál most is ötvözte a hagyományos gasztronómiai és zenés, táncos, valamint szórakoztató programokat. Augusztus 15-én, szombaton, a Román Nemzetiségi Nap alkalmából a Román Nemzetiségi Iskola két tanulója is színpadra lépett. Garami Veronika tanítványa, Aylin Arács harmadik osztályos tanuló egy popdalt adott elő, míg az ötödikes Sárosi Lilla népdalokkal örvendeztette meg a közönséget. Bauer Ádám összeállítása következik, aki a román iskolások előadása után Borbély Erikát, a kétegyházi román önkormányzat elnökét is megszólaltatta.
1: Aylin is, Lilla is az Eleki Kistérségi Népdaléneklő versenyen első helyzet lett, és egyedülálló módon mind a ketten Aylin az alsósok, Lilla a felsősök között megkapta

0: megkapta a Vándordíjat, amit a legeslegjobb produkció kap az összes produkciók között. Ilyen még soha nem volt, hogy ugyanaz az iskola kapja meg mind a kettő korcsoportban. És ami még nagyon fontos, hogy főleg azért, hogy ők még kicsik, tehát hogy 5-től 8-ikban ő mint ötödikes kapta meg, Aylin pedig az 1-től 4-ikben mint másodikos kapta meg. Aracs Aylin.
1: Izgultál, amíg a színpadon voltál?
2: Nem.
1: Akkor te már rutinos énekes vagy. Hallottam itt a tanárnénitől, hogy más versenyeken is részt veszel, és akkor valószínűleg ott szereztél tapasztalatot már.
2: Igen, szereztem. És nyertem nagyon sok verseny már. Vocia de Aur, meg népdal énekléssel is.
1: Mikor kezdtél el énekelni? Már egész kiskorodban gondolom.
2: Hát olyan másodikosan, még 7 éves voltam.
1: Most hanyadikos vagy?
2: Harmadikos.
1: Szuper! Gratulálok, nagyon ügyes voltál.
2: Köszönöm.
0: Lilla Sárosi.
1: Itt Kétegyházan a Pogácsa Fesztiválon is népdalokat énekeltél.
2: Igen.
1: Vártad már ezt a lehetőséget, hogy itt helyben megmutassad ezeket a dalokat a kétegyháziaknak?
2: Igen.
1: Hogy érezted magad a színpadon? Izgultál?
2: Egy csak egy picikét.
1: Gondolom előtte inkább, és akkor mikor már ott voltál a mikrofonnal a kezedbe, akkor elmúlt ez az izgalom.
2: Igen.
1: Láttad a közönséget közben, vagy csak koncentráltál az énekre?
2: Hát koncentráltam, de a közönséget is figyeltem.
1: Hány éves korodban kezdtél el énekelni?
2: Hát elsősen voltam első énekversenyen.
1: Hogy volt? A tanárnéni választott ki, vagy valahogy te jelentkeztél erre?
2: Nem, tanárnéni választott ki.
1: És nem bánod, gondolom?
3: Ez a 18. Pogácsa Fesztivál, és már közel 10 éve a Román Nemzetiségi Önkormányzat is csatlakozik. Délelőtt egy főzőversennyel kezdtünk, ahol román ételeket, de nem csak román ételeket, hanem hagyományos magyar ételeket is készíthettek a résztvevők. Aztán a délután egy kulturális programmal folytatódik, ahol fellépett az iskolánk mazsorett csoportja. Népdalt énekelt egy kislány, akkor egy könnyűzenei éneket, és ezen kívül vannak meghívott vendégeink, a Florile Muresului táncegyüttes Vladimirescu-ból, Joán László és zenekara, valamint fellép a helyi Kaláris Alapfokú Művészeti Iskola is román táncokkal.
1: Mit tapasztal az emberek, várják ezt a rendezvényt? Én beszéltem, és azért kérdezem, nem véletlenül, hogy azt mondják, hogy elég kevés ilyen nagy rendezvény van Kétegyházán, ahol összejöhetne a lakosság.
3: Vannak azért még, szokott lenni többször is az év folyamán, de nyilván ez a legnagyobb román rendezvény.
1: Igen, ez mert említették az ortodox templom védőszentjének az ünnepét novemberbe, ami még lehetőséget ad egy találkozóra.
3: Igen, az majd novemberben lesz, igen.

0: A soroksári férfi népdalkör 1992-ben alakult, azóta számos hazai és külföldi fellépésen mutatták be dalaikat. A repertoárjuk több száz sváb és német népdalból áll, a több mint három évtizedes múltról, a közösségről és a hagyományőrzésről mesél a népdalkör egyik tagja, Fuchs Gyula, Selmeci Márta kolléganőnknek.
1: A soroksári férfi népdalkör 1992-ben alakult, és pedig úgy, hogy volt nálunk egy énekkar, magyarul énekeltek, de ott is a tagok egy jó része sváb volt. És gondolták egyszer csak, 92 táján, hogy alakítanak egy sváb kórust. Akkor 12 férfiak megalakították ezt a kórust, illetve ennek az elődjét, és itt a kultúrházba tartották ők a heti gyakorlásukat. És speciál én úgy kerültem közéjük 94-ben, hogy éppen akkor, amikor ők gyakoroltak, akkor én itt jártam a kultúrházba, és meghallottam a német, illetve sváb dalt, és bekukucskáltam az ablakon, és mondom, hogy mindenki, szinte mindenki ismerős. Megkapogtam, és akkor rákérdeztem, hogy jöhetek-e közéjük. És nagyon szívesen láttak, mint ahogy ma is szívesen látnánk fiatalokat. Hát akkor sem voltam egészen kezdő, 40 körül lehettem, de hát hozzájuk képest, akik akkor 60, illetve azon túliak voltak, szívesen láttak. És mivel ismertem az akkori énekeknek a dallamát, amit ők csak a szövegeket nem feltétlenül, az viszont nekik volt szövegük. Kottája nem volt egyiknek sem, mert mindegyik idős, még a legény korából ismerte, tehát az alapján tanulták ők meg azokat a dalokat, tehát kottára nem volt szükségük. És én is aztán, mint hallás után, a szöveget tartva a kezembe, így tanultam meg a dalokat. Az évek múltával megfogyatkoztunk, tehát aki akkor már a 60-on túli volt, sajnos meghaltak. És akikkel most vagyok tulajdonképpen zömében, már a fiatalok, tehát már szinte teljesen kicserélődött az énekkarunk. És a mai napig csütörtökönként találkozunk, kicsit eszünk, iszunk, és jókat énekelünk. Mi Soroksárnak van egy lengyel testvérváros, oda volt a népdalkör meghívva. És hát mondtuk, hogy ők csak svábul németül énekelnek. Nem baj, mindenki úgy énekel, ahogy tud, jöjjenek csak nyugodtan. Áldog nagy sikerük volt, nagyon tetszett. Voltunk már Németországban is. Itt is, ott is, amott is, most még mint említettem, legutóbb most Lengyelországban. És akkor így énekelgetünk, hát Magyarországon már rengeteg sok helyen voltunk, többek között Pécsett is voltunk, és hát élvezzük, szeretjük csinálni. És hát szerintem, ameddig mozogni bírunk, és hangunk van, csináljuk.
2: Milyen dalokat énekelnek? Van esetleg soroksári gyűjtés?
1: A legtöbb magyarországi sváb településen énekelt nótákról a helyiek azt gondolják, hogy az az ő nótájuk. Aztán kiderül, hogy a világon mindenütt ugyanazokat éneklik. Tehát nem csak az ő nótáik és olyan soroksári nóták, van egy olyan az Inszlpaum, de hát ezt mi mondjuk, de ezt is éneklik mindenfelé, és mindenki magáénak tudja.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Augusztusban az 5. nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Miroslav Krezsa Horvát Iskola Központ új igazgatójának terveiről. A Murahalmi Szerb Hittantáborról, a Csaba Szabadiban megrendezett Almanapról, a Kitegyházi Pogácsa Fesztivál román fellépőiről, valamint a 34 éve alakult Soroksári Férfi Népdalkörről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

A harangozó. Ioan Alexandru román költő verse, fordította Kányádi Sándor. Haza engemet, oda Erdélybe, szülőfalumba visznek majd egy este, a hant alatti nemzetség közé, a dombon lévő öreg cínterembe. Úgy történik, ahogy falun szokás, egy öreg ember lemossa a testem, begöngyölget kender vászomba, és égő gyertya lesz mind a két kezemben. Az első házba szállásolnak el, és elbúcsúztat majd a falu papja, és könyörögnek, ki mennyire tud, hogy testem a föld békén befogadja. Vőlegény szép fehér lobogót szegeznek édesanyám kapujára, tiszta kendő a kendő karikán, búzát s kalácsot helyeznek alája. Befognak két jó jármas bivajt, és előttük egy hozzáértő lépked. Így kísérnek végig a falumon, derekában a nagy szénász szekérnek. Minden átalótnál megáll a füstölő, hogy a pap az írásból idézhessen, így megyünk együtt, én szeretteim, révtől révig, egyre csöndesebben. Fölöttünk a haranglábon ülő gyermeksereg tekintete száldos, a harang szó megy el közülünk, a nagy haranggal el az ő urá.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-múzicski magázin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 29-e szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szombati műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az örmény és a lengyel félórás műsorainkat hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

Editha Ursula Geppert, lengyel énekesnő, 1953-ban született. Zenész családból származik. Editha Geppert édesanyja magyar volt. 5 éves korában a nagyapja vett neki egy harmonikát. Fellépett a Nova Ruda ének és tánc együttesben. Az Állami Zeneművészeti Szakközépiskola énekszakán tanult. 1984-ben mutatkozott be először a szélesebb közönségnek az 5. színpadi dalok szemléjén Wroclawban. Nem sokkal ezután elnyerte a fődíjat az Opolei 21. országos lengyel dalfesztiválon. Egy évvel később egy koncerten a Presboje című dalt adta elő Opoléban, de előadását a televízió cenzúrázta a lengyelországi élet valóságát negatívan leíró szöveg miatt. 1986-ban elnyerte a 23. Opolei nagydíjat.

Editha Geppert 1995-ben a Nem, nem bánom és a Menj a saját utadon című dalok előadásáért elnyerte a 32. Opolei Fesztivál első díját. 2014-ben életművéért megkapta a Lengyel Rádió Arany Mikrofon kitüntetést.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: 2009. május 3-án a Varsói Királyi Kastély szenátori termében tartott ünnepségen Lech Kaczyński, a Lengyel Köztársaság elnöke, a Polonia Restituta lovakeresztjében tüntette ki. Nem csak nyugodt és hangulatos dalokat énekel, foglalkozik drámai, reflektáló, lírai és kabaré dalokkal. Előadott country, hard rock és heavy metal zenét, és rap dalokat is. Dalainak szövegét ismert lengyel szerzők írták. A közönséggel való kapcsolattartás legjobb formájaként a saját előadásait részesíti előnyben.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanessian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon.